0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam a

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelő irodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés továbbra is működik, hogy a felek peren kívül gyorsabban és rugalmasabban jussanak megállapodásra. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra, olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink, a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
1: Megújul az elöregedett szennyvízcsatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics-Gyula utca közötti szakaszon. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálataik. Ezért van szükség a korszerűsítésére. A beruházás 3 ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics-Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. A városvezető azt is hozzátette, hogy az új csatorna kialakítása a legtöbb helyen lehetővé teszi a régi rendszer folyamatos üzemeltetését. Így csak az átkötések idején lehet szükség rövidebb üzemszünetre, a közlekedők viszont októberig forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A közműépítés után teljes szélességében új aszfaltot kap majd a Kinizsi utca. felújították a zalalövői Borostyántóhoz vezető utat. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta volt nagyon rossz állapotban, így a beruházásra biztonságos közlekedés miatt volt szükség. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. A korlátozás értelmében nem lehetett vezetékes vízzel utakat és kerteket locsolni, autót mosni és medencéket sem lehetett ezzel feltölteni. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilavpalaton.hu. A kilátót

0: 2024-ben több mint 20 ezeren lépcsőztek fel a tetejére. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
1: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is stabil nyári idő valószínű környékünkön, sok napsütéssel és fokozatosan erősödő felmelegedéssel. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami már ismét melegebb nyári napokat ígér. A délelőtti órákban többnyire gyengén felhős égboltra számíthatunk. A következő napokban ismét erősödhet a meleg, miközben a csapadék mennyisége várhatóan továbbra is kevés marad.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat. Megkezdjük a legjobb zenékkel a reggelt. Itt lesz Kylie Minogue az On a Night Like This-szel, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé. Ez a Take It, rádiózzunk együtt egészen délig, és természetesen nem leszünk téma nélkül a mai reggel se.
2: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Ez volt Shania Twain és a Men Feel Like a Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát nagyon nehéz bármit is mondanom, mert eléggé fáradtaska vagyok, úgyhogy ki kell slattyognom még a kávégép mellé, aztán ígérem, hogy hozok minden érdekességet a mai napról, illetve a témákat is. Addig szóljanak inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem a Boomfaku MC-z és a Freestyler, most viszont a folytatás, az Kylie Minogue. Ez az On a Night Like This, itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Ez volt a Boomfunk MC's és a Freestyler. Na, ennek a dalnak köszönhetően remélem mindenki megébredt. Július 11-e van egyébként szombat. A névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap, mai reggel témáival. Viszont most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredés és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Máskádával érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt George Michael és a Freedom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után érkezik egy okos nyakörv. A mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek. 8 óra után itt lesz velem Beyoncé és Taylor Swift, akik bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, azt is el fogom majd árulni. És végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színes dolog a FIFA-ról, a VB-jéről, ugyanis most egy nagyon érdekes statisztikát hoztak el, aminek egyébként köze nincsen a focihoz, úgyhogy még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a futballt. Tőlem viszont most még az óra végéig jönnek a legjobb zenék, mert hogy még van még hátra ebből az órából. Nina Sky-jól és a Move Your Body-val megyünk tovább most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezek a nap első témájával, a reggel első témájával, ami nem más lesz, mint egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Akon már biztos, hogy itt lesz, a Dangerous-szel érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Rockoperával indul az új évad. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiumnak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a Király rockopera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés Istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is. A Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Felújították a zalalövői Borostyántóhoz vezető utat. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta volt, nagyon rossz állapotban, így a beruházásra biztonságos közlekedés miatt volt szükség. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mellette beszélgetünk arról, hogy egy okosnyakörv a mesterséges intelligencia segítségével őrzi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat, elmúlt 7 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van Akon, a kezdés pedig Michael Jackson.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas hely meghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előre jelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. Folytatom az ébredést és a napindítást most a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Love Message egy szerelmes üzenettel, a Love Message-el, a folytatás pedig Iconic-é, ez a Dangerous, most is a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönhetem. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébresztek mindenkit, csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a hírek után a CNC Music Factory hatalmas nagy slágere, a Gonna Make You Sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új vámszabály lépett életbe. Kézműves foglalkozások a Deák Ferenc könyvtárban. Tiltott helyen fürdőzött egy férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Kézműves foglalkozásokra várják a szünidőben a gyermekeket a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár munkatársai. Péntekenként a Deák teraszon alkothatnak együtt a szüleikkel vagy nagyszüleikkel. A foglalkozások minden héten más-más tematika köré épülnek. Első alkalommal az iskolások a halacskákkal és vízi növényekkel teli tengeri világot alkothatták meg. Az óvisok egyszerű feladatokat kaptak, mondta az Egerszegi Híreknek Déri Adrián, a könyvtár munkatársa, aki hozzátette azt is, hogy az elkészült munkákat haza is vihetik a gyerekek. A könyvtár kézműves programjain mindenféle technikával meg lehet ismerkedni, a programsorozat pedig augusztusban egy nyárzáró partival ér majd véget. Tiltott helyen fürdőzött egy 70 éves férfi a hévízi kifolyónál. Még múlt héten a nagy hőségben indult strandolni az elektromos kerekesszékével a csatorna zsilipjéhez, ahol tilos fürdeni. A lejtős parton elvesztette uralmát a jármű felett és beleborult a vízbe. A mozgássérült férfit a csatornában tartózkodók mentették ki, akik szintén megszegték a szabályokat azzal, hogy a vízben voltak, hiszen a parton jól látható helyen van kitáblázva, hogy tilos a fürdés a kifolyónál. Írják az Alavár megyei rendőrök a közösségi oldalukon. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Usher és Pitbull közöse, a DJ Got Us Fall in Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 8 óra után érkezik majd Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, el fogom árulni, és végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színességet hozok, méghozzá a FIFA-n statisztikáját a VB-ről, és nem focival lesz kapcsolatos, hanem érdekes és vicces lesz, úgyhogy azoknak is érdekes lehet, akik egyébként a futballt nem annyira kedvelik, és természetesen a legjobb zenékkel érkezek az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még van hátra időnk ebbe az órából. Car Wolf Afrikája biztos, hogy itt lesz, na meg a Stars on 45, az If You Could, Read My Mind-dal érkezik most a Bestre.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig 8 óra után érkezik Beyoncé és Taylor Swiftnek a közös ügye, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, ezek fognak jönni, meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red egyenesen Britanniából az Ain't That a Lot of Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbózza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelő irodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. Bizony ez egy szombat reggel, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 11-e van, és ebben az órában jön Beyoncé és Taylor Swift közös története. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, azt is elárulom, meg persze hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napindítás mellé indulunk a Soul Searcherrel.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog. Most pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. A britek fogják magukat képviseltetni, ugyanis itt lesz a Simply Red az Ain't That Lot of Love-val, és Mika a közvetlen folytatásért felel, méghozzá Big Girl-el itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Well Hello és Tideni közösével ébredhettünk, ez volt a Disco Club. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a születésnapos Csúlya Imre, és a névnaposok pedig a Lilik és a Nórák, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig majd folytatom az ébredést és a napindítást, a hírek után ugyanis egy rövid szünet következik, de itt lesz velem Will Smith és a Getting Jiggy With It hamarosan. Getting jiggy with it.
1: Getting jiggy with it. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Rockoperával indul az új évad. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiumnak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a király rockopera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés Istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is. A Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Felújították a zalalövői Borostyántóhoz vezető utat. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta volt nagyon rossz állapotban, így a beruházásra biztonságos közlekedés miatt volt szükség. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Bestefem a legjobb zenék, a Destiny's Child ébrezgetett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a következő órában pedig sportrovat. És a mai napon nem a fizikai sportról lesz szó, hanem a FIFA egyik érdekes statisztikáját hoztam el. Ez még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a focit. Ugyan a világbajnokság zajlik, és hát elvégeztek egy nagyon érdekes kis felmérést, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenéket is hozom, ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Sharam, méghozzá a Party All The Time-mal, na meg a Stakabu, ugyanis velük folytatjuk. Ez a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a FIFA egyik érdekes statisztikáját hozom el a sportrovatban, bár nem a fociról lesz konkrétan szó, ez még azoknak is vicces és érdekes lesz, akik nem szeretik a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a White Arm slágere, a Your Woman.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új vámszabály lépett életbe. Kézműves foglalkozások a Deák Ferenc könyvtárban. Tiltott helyen fürdőzött egy férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Kézműves foglalkozásokra várják a szünidőben a gyermekeket a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár munkatársai. Péntekenként a Deák teraszon alkothatnak együtt a szüleikkel vagy nagyszüleikkel. A foglalkozások minden héten más-más tematika köré épülnek. Első alkalommal az iskolások a halacskákkal és vízi növényekkel teli tengeri világot alkothatták meg. Az óvisok egyszerű feladatokat kaptak, mondta az Egerszegi Híreknek Déri Adrián, a könyvtár munkatársa, aki hozzátette azt is, hogy az elkészült munkákat haza is vihetik a gyerekek. A könyvtár kézműves programjain mindenféle technikával meg lehet ismerkedni, a programsorozat pedig augusztusban egy nyárzáró partival ér majd véget. Tiltott helyen fürdőzött egy 70 éves férfi a hévízi kifolyónál. Még múlt héten a nagy hőségben indult strandolni az elektromos kerekesszékével a csatorna zsilipjéhez, ahol tilos fürdeni. A lejtős parton elvesztette uralmát a jármű felett és beleborult a vízbe. A mozgássérült férfit a csatornában tartózkodók mentették ki, akik szintén megszegték a szabályokat azzal, hogy a vízben voltak, hiszen a parton jól látható helyen van kitáblázva, hogy tilos a fürdés a kifolyónál. Írják az Alavár megyei rendőrök a közösségi oldalukon. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovat egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis egy érdekes statisztikát hoztam el, amit a FIFA készített, és nem a futballal kapcsolatos, hanem így a világbajnokságon történt dolgokkal. Élvezni fogja mindenki, az is, aki nem szereti a focit. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a Deep Swing csapatával kezdünk. Ez az In The Music.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyaladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal. De most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, legalább annyi fogyott, mint amennyi legjobb zene szól a Best FM-en, ugyanis most is ezekkel megyünk tovább. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Movennel, a folytatás viszont Sashayé, ez az I Feel Lonely itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a White Town slágere a Your Woman, kísértetiesen hasonlít Darth Vader indulójára, és most pedig ezt tessék hallgatni. Magunk mögött hagyjuk a 90-es éveket, és jönnek a 2000-es évek, és egy lánycsapat, ez a Mystic, és nem más, mint a megaslágerük, a Scandalous.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán elmúlik 10 óra, eltépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, pörgetjük a Best hétvégét azért, hogy jól teljen a szombat délelőtt is. A hangulat felelősök között ott lesz Flo Rida, a Good Feeling-el érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbózza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, együtt töltjük a szombat délelőttöt, július 11-e van, indul a Best hétvége, dübörögnek benne a legjobb zenék. Itt lesz például velem Bryan Adams és Mel C közöse a Where You Are Gone, a kezdés pedig Ida Corey és Pedro Legrand van az oldalán. Ez a Let Me Think About It.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat. A születésnaposok között Csúlya Imrét köszönhetem. A névnaposoknál pedig a Liliket és a Nórákat. Isten értesse az ünnepelteket. És a legjobb zenéket pedig hozom egészen délig, hogy jól teljen. A szombat délelőtt dübörög a Best hétvége. Például majd Robbie Williams-el, bár egy szép dalt hozok tőle, a She's the One. A folytatás pedig Brian Ramsey és Mel C. ugyanis a Where You Are Gone duettel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle. Hamarosan folytatjuk, csak egy rövid szünet következik, aztán Tom Novi lesz majd a hangulat felelős.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk érkezik, ami a mai napot illeti, ugyanis 11 óra lesz majd, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, dübörök tovább a Best hétvége, például majd a Salt and Pepper és az MVU közösével a Wadament hozzák majd a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon, alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, a soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista Zverev előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem fogyott el a lendület az utolsó közös óránkban se. Jönnek a legjobb zenék, és a délelőtt úgy el fog pörögni, hogy észre se vesszük, ami még hátra van belőle. Jön, ami még nem volt. Például Jennifer Lopez is énekelni fog. Az If You Had My Love-ot hozza majd el. A kezdés pedig a Trainé. Ez a Hey Soul Sister. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Hát van, hogy ne lenne? Hát nem is gondoltuk, hogy ebben az együttesben lesz még, ugyanis a Salt and Peppa 2026-ba hatalmas nagy turnéra indul az Egyesült Államok északi részén és Kanadába, olyan csapattal kiegészülve, mint a TLC, no meg az MVUG, akivel ezt a következő dalt is most elénekli. Ez a Salt and Peppa is, tehát az MVUG közöse, a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, a két Jackson énekelt, Michael és Janet, ez volt a Scream, szép napot kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig érkezek, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön majd Kylie Minogue, és ez lesz az In Your Eyes.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, az Afro Medúza után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, és hogyha szombat, akkor érkezik White Boy mellé a második órában Slim Fit, ami annyit jelent, hogy 2 óra R&B mixel készülnek a srácok, egyébként ez minden szombaton így van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kívánok mindenkinek kellemes szombat délután, jó étvágyat a szombati ebédhez, utoljára a Back to Black-et indítom. Ez a szerelem bombai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 500 altisztet esküt a Hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritkán jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét, ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás ott. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket. Ha itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó. Az idei év harmadik hőhulláma további 2 hétig is eltarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 11-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, ma egyébként a Nórákat és a Liliket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Én pedig a legjobb zenékkel készültem, hozom is hamarosan Pápa Jóci slágerét, ez lesz a Fekete Tövés, itt lesz a Bye Alexis, hamarosan a Nehéz vagyokkal, most pedig a Dirty Dancing-el indítok.
0: Best FM.

Lesztefem, a legjobb zenék ma az országban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Az előrejelzések szerint napos idő valószínű holnap, többnyire kevés felhő fel csapadék nélkül. Az északi a szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután pedig már kicsit melegszik, 27 és 32 fok között alakulhat.

DJ. So listen, what I mean.

0: Veszte fel a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Száguldó csillag, csak le ne ess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bőven lesznek még olyan slágerek, amelyeket nagyon szerettünk a 90-es, meg a 2000-es években. Ilyen lesz az Aquadala is. Jön a Barbie Girl, hamarosan már bekészítettem, az óra első dala pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra, a NAV szerint tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra kíváncsi, hogyan viselkednek a lángok a jóval kisebb gravitáció mellett. Egyes a Földön nem különösebben gyúlékony anyagok, ugyanis alacsonyabb oxigénszint mellett akár lángra is kaphatnak, a lebegő, parázsló részecskék pedig újabb tüzet okozhatnak. És ez nagyon veszélyes lehet a jövőbeli Hold és Mars bázis lakóira. A szakértők nem egy hatalmas mágiát raknának, csak egy zárt henger alakú égési kamrát küldenek a Holdra, írta az Origo. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar, főleg északkeleten fordulhat elő, ezeket akár erős széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett más út is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és vidám szombat délutánt, 1 óra múlt néhány perccel megyünk tovább a Best délutánban. Én Béni Mendia vagyok, és már bekészítettem a Well Hello slágerét, jön a Pályaudvar. Na de itt lesz Munitola Dávi is, Geszti Péter Wolf Katival érkezik, de előtte Spiller és Sofia Lisbeck Story indít. Tarts velem!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, az Aqua és a Barbie Girl érkezik a folytatásban, egy 97-es szerzemény, ami azonnal hatalmas, kicsit őrült popsláger lett. Egy műanyag tökéletes világot figuráz ki, miközben nagyon fülbemászó, és hát ugye sok helyen vitát is kavart a szövege miatt, sőt, a Barbie márka tulajdonosa még perelte is a csapatot. Érdekesség, hogy pont ez a provokatív, játékos stílus tette örök 90-es évekbeli kulcslágerré, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk, ez már az Aqua és a Barbie Girl itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, jönnek a hírek, aztán nincs megállás, robogunk tovább például a New Lever Empire-rel. Ez lesz az áthajózhatnánk, és Kid Rock is itt lesz velünk rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőpiac minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra múlt, néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mindjárt Vastag Csaba slágerével jön a Szerelem Vándora, de előtte meghallgatjuk Kid Rock 2008-as slágerét, egy igazi nosztalgikus nyári hangulatú dal, ami már érkezik, és szól az All Summer Long, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, az Adamski Killer 1990-ben jelent meg, és az egyik legismertebb korai elektronikus house sláger lett. Igazi érdekessége, hogy a vokált Seal énekli, akinek ezt hozta meg az áttörést. Egy kicsit sötétebb, kicsit feszültebb hangulatú dalról van szó, mint a tipikus tánzene akkoriban volt, ezért is tűnt ki. Nagy siker lett az Egyesült Királyságban, listavezető is volt, és hát a dal után Seal szóló karrierje nagyon gyorsan beindult, és világsztár lett. Következik tehát a Killer itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into your dream.

Ez a film a legjobb zenék, Jack Reddick, No Matter, aki is ért bennünket hamarosan itt a 3 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán az óra első dala már bekészítve Mario Binance slágere lesz. I don't wanna know. Ez szól hamarosan, most pedig a Planet Funk dalát hallgatjuk. Chase the Sun, már a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Rock operával indul az új évad. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiumnak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
4: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
3: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a Király Rock Opera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés Istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is. A Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani, írja az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Felújították a zalalövői Borostyántóhoz vezető utat. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta volt, nagyon rossz állapotban, így a beruházásra biztonságos közlekedés miatt volt szükség. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Szuper szombat délutánt. Itt a Best FM-en a 88.9-es frekvencián. Én Majoros Rita vagyok. A következő 3 órában hozom a legjobb zenéket. Remélem a nagy kedvenceik is köztük lesznek. Itt lesz a Jamiroquai és a Can't Hit, de jön majd Dario G is. Most pedig Mario Vine and Cindy. Szép napot!
1: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék, csodás szombat délután kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy valami isteni hétvégi nyári program közben hallgatják a Best FM-et. Egy kis medencézés, vagy akár egy kis balcsi part, vagy mondjuk ha oda felé tartanak, vagy csak egyszerűen kikapcsolódnak. Hát élvezzék, és hallgassanak mellé isteni zenéket. Én tényleg az aláfestést már hozom is, indítok mindjárt a Coldplay-el, itt lesz az Adventure of a Lifetime, de jön a Hősök és a Játszunk, most pedig a Jamiroquai és a Kent Heat viszi tovább a napot. Hamarosan programajánlatokat is hozok meg mindenféle információt, de a ma délutáni főszerep természetesen a legjobb zenéké, úgyhogy Jamiroquai itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, amikor a művészet illatot ölt. Böröc Réka, a zalaegerszegi születésű, jelenleg Párizsban élő illatszakértő már több alkalommal alkotott egyedi parfümöket kortárs képzőművészeti művekhez. A könyvtárban arról mesél majd, hogyan találkozhat a képzőművészet és az illatok világa, és miként válhat egy alkotás nem csak láthatóvá, hanem érezhetővé is. Úgyhogy ne maradjanak le, legyenek részesei az új érzékszervi dimenziónak. Az előadáson a részvétel ingyenes, várnak mindenkit július 14-én kedden 17 órára Deák Ferenc megyei és városi könyvtárba. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: CJ Lewis úgy döntött, hogy lezárja ezt az órát, úgyhogy nincs más választásunk. 4 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, de utána nyugi, nyitom is a következő órát. Rihannával, Jay-Z-vel és Chris Brown-nal. Itt lesz az Umbrella. És zenél majd a 4-es street is, jön az üzenet a távolból.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Új vámszabály lépett életbe. Kézműves foglalkozások a Deák Ferenc könyvtárban. Tiltott helyen fürdőzött egy férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
5: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
4: Kézműves foglalkozásokra várják a szünidőben a gyermekeket a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár munkatársai. Péntekenként a Deák teraszon alkothatnak együtt a szüleikkel vagy nagyszüleikkel. A foglalkozások minden héten más-más tematika köré épülnek. Első alkalommal az iskolások a halacskákkal és vízi növényekkel teli tengeri világot alkothatták meg. Az óvisok egyszerű feladatokat kaptak, mondta az Egerszegi Híreknek Déri Adrien, a könyvtár munkatársa, aki hozzátette azt is, hogy az elkészült munkákat haza is vihetik a gyerekek. A könyvtár kézműves programjain mindenféle technikával meg lehet ismerkedni, a programsorozat pedig augusztusban egy nyárzáró partival ér majd véget. Tiltott helyen fürdőzött egy 70 éves férfi a hévízi kifolyónál. Még múlt héten a nagy hőségben indult strandolni az elektromos kerekesszékével a csatorna zsilipjéhez, ahol tilos fürdeni. A lejtős parton elvesztette uralmát a jármű felett és beleborult a vízbe. A mozgássérült férfit a csatornában tartózkodók mentették ki, akik szintén megszegték a szabályokat azzal, hogy a vízben voltak, hiszen a parton jól látható helyen van kitáblázva, hogy tilos a fürdés a kifolyónál. Írják az Alavár megyei rendőrök a közösségi oldalukon. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csupa izgalmas sláger itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, Azaria introvertált dal, vagy éppen a 4-es street üzenet a távolból. Hát ezek is jönnek, csupa isteni magyar sláger is ebben az órában. De táncolunk majd Gloria Estefannal is, most pedig Rihannával, Jay-Z-vel és Chris Brown-nal indulunk.
3: 88.9 Best.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Már is július 11-e van, amikor is sok-sok névnaposunk van. A Nórák, a Lilik, a főnévnaposok, de a Bencék, a Ráhelek, a Lillák, az Eleonórák, a Benedekek, a Félixek, az Urrikok, az Olgák, a Helgák, az Olivérek és a Piuszok is ünnepelhetnek, hiszen ők is ott vannak a naptárban, szóval Isten éltesse őket. És a ma ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is, mindenkit, aki ma bármit is ünnepel. 1533-ban, 493 évvel ezelőtt 8. Henrik elvált feleségétől, aragóniai Katalintól, hogy feleségül vegyen egy udvarhölgyet, Boleyn Annát. 1801-ben Jean-Louis Pons, francia csillagász először fedezett fel üstököst. 92 éves lenne ma Giorgio Armani, olasz divattervező. 66 éves ma Csúlya Imre színész. 9 éve hunyt el Schubert Éva, kossuthdíjas színésznő, érdemes művész. 3 éve hunyt el 94 éves korában Milan Kundera, cseh születésű francia költő, író. Ma van az Illó olajok világnapja, a Mojito világnap és az áfonyás muffin napja is. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, hogyha valaki a kalendáriumhoz hozzászólna, nyugodtan tegye meg, vagy ünnepelje az úszómedencék napját, mert hogy az is ma van, és nagyon-nagyon remélem, hogy sokan éppen egy medence partján hallgatják a Best FM-et, ahol Sophie B. Hawkins dala szól, itt a Right Beside You.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Július 19-én ismét vár mindenkit az Ebergényi Fesztivál. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan idén is családi programokkal, közösségi élményekkel és igazi városrészi fesztivál hangulattal készülnek. Lesznek színpadi programok, de a fesztivál menü, valamint a gyerekek és családok kedvencei sem maradnak el. Vagyis légvár, kézműves játszóház, arcfestés, popcorn, vattacukor és jótékonysági főzés is várja a látogatókat. Kézművesek és árusok ajándék tárgyai közül is lehet majd böngészni július 19-én. Vár mindenkit az Ebergényi Fesztivál. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Sixpence and the Richard, there she goes. Imádom ezt a dalt. Ez volt az óra utolsó slágere, mert hogy 5 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán nyit majd Arma van Helden, jön a My. És zenél a halott pénz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Ma van a cirkuszok éjszakája. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkuszt főigazgatója.
4: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbózza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
3: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az országos népművészeti kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek 5 óra után is, itt a 88.9 Best FM-en, és jó hétvégét. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, úgyhogy szerintem hallgassuk meg Whitney Houston dalát, jön a My Love Is Your Love, de itt lesz Florida és Kesha-val, most pedig Armand van Helden indítja az órát.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Ismét vár mindenkit a kertmozi. Amit pedig vetítenek, az a Hogyan tudnék élni nélküled. Július 17-én pénteken 21 óra 15-től lesz a vetítés, viszont már a kapukat este 8-tól megnyitják, hogy mindenki el tudja foglalni a helyét. A helyszín a kertmozi, ami pedig nagyon fontos, hogy a belépés ingyenes, de szigorú a regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt ne felejtsék el. Ehhez pedig minden részletet megtalálnak a vetítés Facebook eseményében. Én pedig nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Július 17-én pénteken, tehát este 4:10-től Hogyan tudnék élni nélküled a kertmoziban. Érezzék jól magukat!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Lazulj a téren, július 18-án szombaton a Keresztúri VMK előtti téren Zalaegerszegen. Töltsenek egy vidám nyári napot, ahol a mozgás, a zene, a közösségi élmények és a családi kikapcsolódás találkozik Zalaegerszegen. Színpadi programokkal, koncertekkel, gyermekfoglalkozásokkal, sporttal, kézműveskedéssel és finom falatokkal várnak minden korosztályt. Lesz tánc, lesz szenior örömtánc, lesz arcjóga, meditáció és még kutyás foglalkozás is gyerekeknek. De természetesen koncertekkel is várják a kicsiket, nagyokat, és arcfestéssel, csillám, tetoválással, és még gyereksarokkal is. Mindenféle földi jóval, finomságokkal és természetesen jó hangulattal. Július 18-án szombaton, tehát Lazulja téren, a Keresztúri VMK előtti téren. Jó szórakozást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, Kim Mazzell és a Young Hearts Run Free, hát ez a dal maradt már a hátra, viszont azért nem maradnak isteni hangulat és zenék nélkül, mert hogy 6 óra után beindul a Night Shift White Boy-jal. Jó szórakozást kívánok a folytatáshoz, én pedig jövök majd holnap délután 3-tól. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, viszont!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióba. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, listán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öreg tó, szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öreg tó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem azt mondom, hogy méltatlanul alulértékelt ez a dal, de hogy szerintem mehetett volna akkor át erről az első nagy lemezről, mint a Killing Me Softly meg a Ready or Not, nem?
4: Sőt.
3: Szerintem az egyik legjobb dal egyébként.
4: Így van.
3: A The Score című nagy lemez. Ugye szoktuk csinálni ezt a Lauer Christiannel, és ilyen visszamenőleges lemezajánló. Hogyha valakinek 30 évvel ezelőtt elkerült volna a figyelmén, akkor most mondjuk, jó? Tehát, hogy a Fugees első albuma a The Score, amiről tényleg az egyik legjobb kis lemezzel kezd ma Slim Fit Hip Hop, és R&B még egy órán keresztül, úgyhogy jön az Ullalala. Szevasz, Szabikám, nyomja.
4: Fugee, hello, hello.

0: Mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nálunk itt van Janet Jackson, ellentétben a Michael című filmmel, amiben nem volt benne.
2: Amiben nem volt, teljesen
1: saját
2: kimaradt.
1: Saját kérésére egyébként, képzeld el. Átlag az volt, hogy olvasta a forgatókönyvet, és azt mondta, hogy ő ugye ebben a formában nem szeretne benne lenni. Nem tudom, már mondtad ugye, hogy láttad.
2: Így van.
1: Lett volna egyébként, de kell, vagy hiányzott a történetből?
2: Nekem határozottan hiányzott amúgy.
1: De hogy volt ő abban? Mert ugye ezt is mondtad, hogy hát, hogy félbevágták, igen, a Bad turnéig csinálták, igen, meg ugye ezt a filmet?
2: Az utolsó Jacksons turnéig csinálták meg, és azzal van vége, ugye, hogy bejelenti Michael, hogy a testvéreivel utoljára lép föl.
1: Aha.
2: És ott van vége a filmnek.
1: Na, mert hát, hogy utána volt talán az, hogy a Janetnek is fölfutott a karrierje,
2: De a családban sem jelenik meg Janet. Tehát, aha, hogy semmilyen formátumban nincs benne a filmben. Tehát a másik testvére, aki most nem jut eszembe, mint lány testvére, ő benne
1: Latoya.
2: Van. Így van, és Janetről egy szó nem esik.
1: Jó, de hát tudod, hát van ez a városi legenda, hogy a Latoya az igazából a

0: Michael Jackson volt, ez tényleg volt, ezt évekig mondták, ugye, mert hogy ugyanaz a szabású orr, és hogy ők sose voltak egyszerre egy képen, és ment ez az urban legend, hogy a latója az igazából a Michael Jackson, csak hogy néha egy...
1: Nem szeretnék ezen tovább gondolkozni.
0: Na, jó volt egyébként a film?
1: Nagyon jó a film, ügyes a srác, aki játsza.
0: Hát mégiscsak az unokaöccse, ugye?
1: Igen, és amúgy meg tök jó. Igazából tök pozitív színben tünteti fel, mennyire szeret az állatokat, az embereket, hogy a beteg gyerekeket, amikor meglátogatta a kórházban, hogy mennyire karitatív volt. Ez nekem nagyon pozitívan jött le a film.
0: Hát állítólag a második részhez ott már belemegy a kényesebb dolgokba.
1: Legyen így, jó, legyen így.
0: Na.
1: Meg legyen így.

Életünk leg

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát 20 évvel ezelőtt valószínűleg ő még most is rottyon lenne. Most már így, hogy hétfőn töltötte be az 51-et a 50 Cent szete, most már azért nem tol ilyen egyhetes szülinapi bulikat.
3: De amúgy meg igazából így is rottyon van, csak másik szempontból.
2: Mármint hogy?
3: Anyagilag. Mármint a másik véglet.
2: Ja, tehát, hogy tele van, úgy érted?
3: Így.
2: Jó, nem, én arra gondoltam, hogy szerintem, amikor 20 évvel ezelőtt, amikor ezt a Get Rich or Die Tryn-t megcsinált, akkor valószínűleg személyen egyhetes szülinapi bulikat ő simán.
3: És simán. Összejött a Get Rich.
2: Igen, hát és mások próbálták meg Tryn őt dájolni, de
3: igen.
2: Úgy most, mint egy ilyen nagyon rossz, ilyen 20 éves ilyen TikTok rapper, nem? Amikor angol szavakat fűzünk bele a magyar mondatba, borzasztó. Na, Szabikám, egy szép adag elérhetőséget.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Arról akarsz beszélni, hogy csütörtökön nem voltál ott a Mobb Deep-en?
3: Nem szeretnék.
2: Jó, okay. Jó, akkor beszéljünk arra, hogy jövő szombaton találkozunk megint, jó?
3: Jó!
2: Ennek a mai 60 percnek a végére értünk.
3: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a honvédség új altisztjei. Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem már indítom is, kérem szépen a kosit, ez pedig a Catch, na gyerünk!
3: Ez a Nike

0: a legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogyha útra kelünk, főleg akkor, amikor jó idő van, és mondjuk Budapestről a Balaton felé, akkor mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy hogyan áll az M7-es, van-e nálunk elég víz, tele van tankolva az autónk műszaki állapotáról, és a többi, és a többi, és a többi. Mert nem biztos, hogy velünk történik probléma, de egy pár órás dugó

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Azoknak fogok most kedvezni, akik még úton vannak, hiszen egy olyan dal következik, amivel nagyjából az egész világból ki tudunk vezetni. Ez az Artful Dodger Romina Johnsonnak kiegészülve, Moving Too Fast, most itt a Best FM-en.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Tessék elképzelni, hogy Jennifer Lopez rájött arra, hogy ő nagyon, de nagyon szeret szingli lenni. Mondjuk muszáj volt ezt megszokja, hiszen általában nem jönnek össze neki a kapcsolatok, pedig én nagyon, de nagyon szurkolok neki, és hogyha esetleg egyszer megunná a keresést, én itt vagyok, J-Lo. De tényleg rám mindig számíthatsz, a Bikire. Na, jön a Love Don't Cost a Thing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnos a sors nagyon korán elvette tőlünk, pedig elképesztő tehetség volt, és ilyen rövid idő alatt is maradandót alkotott. Hát mi lett volna akkor, hogyha több ideje van itt a földön? Ő Tupac, jön a California Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A Lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk a szombattól. Ezt az órát Madonna kezdi, ez kérem szépen a Music.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer egy interjúban megkérdezték Steven Tylertől, hogy mennyi pénzt keresett így a karrierje csúcsán. Erről azt mondta, hogy milliókat, persze dollárban. És megkérdezték utána, hogy mi lett azzal a pénzzel. Hát azt mondta, hogy valahol elnyerte a szervezete. Szerintem, aki ismeri nagyjából az élettörténetét, tudja, hogy miről van szó. Aki pedig nem, hát az nézen utána. Most viszont nálunk jön az Aerosmith, ez az Amazing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés ember képes rá a világon, hogy egy darab ilyen kis gitárral vagy ukulelével kiáll emberek tízezrei elé, és azokat úgy szórakoztatja, mint hogyha egy egész óriás ilyen nagy zenekaros koncert lenne. Hát ő Ed Sheeran. Tőle pedig jön most a Shivers.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk az a dal, amihez annó megcsinálták a világ legforróbb, valaha volt legforróbb videóklipjét. Négy gyönyörű szép nő, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, és hát eléggé forró, viszont hiányos öltözetben voltak a vásznon. Hogy miről beszélek? Hát persze, hogy a Lady Marmalade-ról. Let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most így kevésen 10 óra előtt szerintem még befér egy hang, akit sajnos elvitt a fény és a csillogás egy nagyon rossz irányba. Ő Whitney Houston, jön tőle az I'm Your Baby Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat estétek. Az első félidőnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jöhet a második két óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Danny Minogue kezdi ezt az órát, ez az I Begin to Wonder.
0: Ez a Night Shift.

0: tudom, hogy akarom.
1: Beszefem a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, mint például én is. Na vágjunk is bele, holnap Izabella és Dalma névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Eleonórákat, az Ernőket, a Félixeket, a Gerzsonokat és a Nórákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában SMS vagy telefon, köszönj szépen fel, és ennyi. Mivel megyünk tovább a folytatásban? Na nézzük csak, jön Coolio és a Too Hot!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jöjjön egy kis jó tanács tőlem, így az élethez, az életnek a viseléséhez. Ha bármibe belekezdünk, semmit sem szabad elkapkodni, mindenféleképpen hagyjunk neki időt, gondoljuk át, és szépen lassan, ahogy a német mondja, langsam spazieren, úgy kell véghez vinni, és akkor jól sikerül. És ezt támasztja alá a következő dal is, ami nem más, mint Morcsiba, és a Rome wasn't built in a day. Mennyi?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dallal szerette volna leróni tiszteletét az énekesnőnk az ő latin felmenői előtt. Bár mondjuk nem tudom, hogy kinek van meg így Jerry Halliwellnek a képe így az arca előtt, hogyha benne latin vért találunk, akkor az tényleg egy nagy kihívás és egy nagy, nagy eredmény. Mindegy is, jön a Mi Chico Latino!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így este 11 óra előtt egy kis fejbiccent, és nagyon jót fog tenni mindenkinek. És ehhez hozom most a Nightcrawlers, hiszen jön a Push the Feeling On.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok. 11 óra elmúlt, úgyhogy már nyugodtan lehet az éjszakát mondani, 1 óra van hátra, de nyugi, tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. A szeptember kezd most nálunk, ez a Cry For You.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, holnap reggel 20 fokra ébredünk, és 29 lesz napközben, az nagyon jó. Tessék vigyázni, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, meg az is biztos, hogy mindenki elindul a Balaton felé, úgyhogy az utakon is nagyon, de nagyon tessék vigyázni. Azt meg ugye nem kell említenem, hogy érdemes ilyenkor is, meg akkor is a Best FM-et hallgatni. Enli, two times, ezzel megyünk tovább.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy vagyok vele, hogy nincs jó éjszaka egy nagyon komoly rockdal nélkül, úgyhogy én ezt most pótolom is. Kérem szépen, érkezik most nálunk a Kings of Leon és a You Somebody. Egy érzelmes, mégis pörgős dal. Úgyhogy tessék odafigyelni, és persze tessék meghallgatni.

0: Szalsza.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig Taylor Swift-tel megyünk tovább. Jön a You Belong With Me. Már lassan összeakad a nyelvem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pihenést vagy jó bulit. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és holnap este 8-kor jövök vissza. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen